hajnal a Szakcsi Rádióban. A szakcsirádió.hu weboldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.

Műsorajánló. Jazz délután. Minden hétköznap déltől. Hétvégén 13 órától a Szakcsi Rádióban. A szakcsirádió.hu weboldalon, valamint mobil alkalmazáson. Szakcsi Rádió. A magyar jazz rádiója. Jazz portré. Életmű és zene. Beszélgetés a hazai jazz élet jeles képviselőivel. Szerdán 19 órától, ismétlés szombaton 11 órától a Szakcsi Rádióban. Szakcsi Rádió. A magyar jazz rádiója. Műsorajánlót hallottak. Szakcsi Rádió. A magyar jazz rádiója. Ez a Jazz Hajnal a Szakcsi Rádióban. A szakcsirádió.hu weboldalon, valamint mobil alkalmazáson. Szakcsi Rádió. A magyar jazz rádiója.

Ez a Jazz Hajnal a Szakcsi Rádióban. A szakcsirádió.hu weboldalon, valamint mobil alkalmazáson. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.

Műsorajánló. Jazz kedvencek. Hazai jazz zenészek kedvencei. Minden pénteken 19 órától, ismétlése vasárnap 11 órától. A Szakcsi Rádióban. Szakcsi Rádió. A magyar jazz rádiója. Jazz koncertek. Legendás koncertek a jazz világ nagyságaival. Minden nap 20 órától a Szakcsi Rádióban. Szakcsi Rádió. A magyar jazz rádiója. Műsorajánlót hallottak. Szakcsi Rádió. A magyar jazz rádiója.

Jazz hajnal a Szakcsi Rádióban. A szakcsirádió.hu weboldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.

a Jazz hajnal a Szakcsi Rádióban. A szakcsirádió.hu weboldalon, valamint mobil alkalmazáson. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.

Műsorajánló. Jazz délelőtt. Minden hétköznap 9 órától a Szakcsi Rádióban. A szakcsiradio.hu weboldalon, valamint mobil alkalmazáson. Szakcsi Rádió. A magyar jazz rádiója. Jazz album. Egy album az elejétől a végéig. Kedden és csütörtökön 19 órától a Szakcsi Rádióban. Szakcsi Rádió. A magyar jazz rádiója. Műsorajánlót hallottak. Szakcsi Rádió. A magyar jazz rádiója.

Jazz hajnal a Szakcsi Rádióban. A szakcsirádió.hu weboldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.

0: a Jazz Hajnal a Szakcsi Rádióban. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.
1: A műsort a Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT készítette.
0: Műsorajánló. Jazzportré. Életmű és zene. Beszélgetés a hazai jazz élet jeles képviselőivel. Szerdán 19 órától, ismétlés szombaton 11 órától a Szakcsi Rádióban. Szakcsi Rádió. A magyar jazz rádiója. Jazz koncertek. Legendás koncertek a jazz világ nagyságaival. Minden nap 20 órától a Szakcsi Rádióban. Szakcsi Rádió. A magyar jazz rádiója. Műsorajánlót hallottak. Hírek a Szakcsi Rádióban.
2: Jó reggelt kívánok, a szerkesztő Polyák Adrián, a mikrofonnál Garami Zsuzsa. Baka Andrást, a legfelsőbb bíróság korábbi elnökét jelöli köztársasági elnöknek a Tisza párt országgyűlési frakciója. Magyar Péter miniszterelnök szerint a jogtudós személye garancia arra, hogy a köztársasági elnöki intézmény visszanyerje méltóságát és egyesítse a nemzetet. Baka András elfogadta a felkérést és közölte, készen áll a magyar nemzet egységéért és egy demokratikus európai Magyarországért dolgozni. A Fidesz frakció vezetője szerint Baka András a Tisza többség bábja lesz, megválasztása pedig illegitim. A KDNP úgy véli, Baka Andrást a sértettség és a bosszúállás vezérli, mert haragban állt az előző kormánnyal. A Mi Hazánk alkalmatlannak tartja Baka Andrást az államfői tisztségre, mert a párt szerint a jogtudós napjainkban már elfogadhatónak tartja azt a politikai beavatkozást, amely ellen korábban eltávolításakor még küzdött. A szerb elnökkel tárgyalt Belgrádban Volodymyr Zelenszky, ukrán államfő. A tanácskozás után Alekszandr Vučić elmondta, hogy Szerbia támogatja Ukrajna területi integritását és Európai Uniós csatlakozását, a két ország pedig a gazdasági, energetikai, mezőgazdasági és infrastruktúrális együttműködés erősítésére törekszik. Az ukrán elnök köszönetet mondott hivatali partnerének, a kelet-európai országnak bejelentett újabb humanitárius segélycsomagért. Spanyolországban véletlenszerűen ellenőrzik az Olaszországból repülővel és hajóval érkezőket. A szeptember 17-éig érvényes szabályozást azután vezették be, hogy a római kormány a hónap eleje óta hasonlóan jár el a spanyol területekről érkező utasokkal szemben a nemrég történt ceutai tömeges határsértés miatt. Idehaza példanélkülinek nevezte az elmúlt napok fogyasztás csökkentő összefogását a gazdasági és energetikai miniszter. A felmérések szerint a magyarok 84%-a csatlakozott az energiarendszer terhelésének csökkentéséhez. Kapitány István felhívta a figyelmet arra, hogy a tudatos energia használattal felelősebben lehet gazdálkodni a közös erőforrásokkal. A 35 perces tanórák bevezetését és a házi feladatok mennyiségének korlátozását is javasolja az alsó tagozatosoknak szóló ajánlás csomagjában az oktatási államtitkár. Kókainé Lányi Marietta szerint a 14 pontból álló dokumentum célja a tanulás élményszerűbbé tétele és az iskolai mindennapok gyermekközpontú átalakítása. Keddig tartja fenn az extrém hőség miatt elrendelt intézkedéseit a Magyar Posta, holnap és kedden a nem klimatizált posták továbbra is bezárnak délben. Ezek listája elérhető a cég honlapján. A kézbesítők csak annyi küldeménnyel indulnak útnak, amennyivel legkésőbb 11 óráig biztosan visszaérnek a bázispostájukra. Jövő héten rendezik meg az 50. Csíksomlyói ifjúsági találkozót. A kettől szombatig tartó eseményen beszélgetésekkel, műhelyfoglalkozásokkal, koncertekkel, közös imádkozással várják a 14 és 30 év közöttieket. A nyitó szentmisét Kovács Gergely érsek mutatja be, idén a Márton Áron emlékév alkalmával, filmvetítéssel és mini kiállítással idézik fel az erdélyi püspök életútját. Folytatódik a derült nyári idő, számottevő eső sehol sem lesz, a Tiszán túlon megélénkül a szél. A hőmérséklet napközben általában 29-35, este 23-27 fok között alakul. 6 óra, 4 perc.
0: Híreket hallottak. Részletes híreinket megtalálják a hiradó.hu weboldalon. Szakcsi Rádió. A magyar jazz rádiója. Ez a Jazz reggel. Minden hétköznap 6 órától a Szakcsi Rádióban. A szakcsirádió.hu weboldalon, valamint mobil alkalmazáson. Szakcsi Rádió. A magyar jazz rádiója.

0: Műsorajánló.
1: Jövő héten a Szakcsi Rádióban. A Jazzportré nyári válogatásának vendége szerda este 19 órától. Harcsa Veronika. Legkedvesebb előadóit péntek este 19 órától a Jazz Kedvencek nyári válogatásában mutatjuk be. A Szakcsi Rádió műsorait meghallgathatja a Szakcsi Rádió weboldalon, applikációban és a YouTube-on is. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.
0: Szakcsi Plusz, a Szakcsi Rádió tehetséggondozó műsora. Vasárnap 19 órától, ismétlés hétfőn 11 órától a Szakcsi Rádióban. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója. Műsorajánlót hallottak. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.

0: Küldd be a dalod!
1: Bojki Tamás, a Szakcsi Rádió Küldd be a dalod felhívásának egyik győztese. Luca című dala most következik a Szakcsi Rádióban.

0: get some away.
1: Jazznapló. 1959 óta zajlik Szlovénia fővárosában a Ljubljana Jazz Festival, mely a legrégebbi folyamatosan működő jazz fesztivál Európában. Különlegessége, hogy mindig is nyitott volt a közép-kelet-európai és az avantgárd jazzre. A rendszerváltás előtt is itt találkozhattak magyar, cseh, lengyel és jugoszláv zenészek politikai akadályokat átlépve. A fesztivál kiadóval is rendelkezik. Rendszeresen jelennek meg itt különleges, régiókra jellemző formációk. Ljubljana a szabadzene egyik európai fővárosa lett. A tradíció és a kockázatvállalás példás egyensúlya. Ez a fesztivál Közép-Európa egyik legfontosabb jazzkulturális bástyája.
2: Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.

0: Műsorajánló.
1: Július 24-e és augusztus 28-a között a BBC Proms 2026 programjából válogatunk. A nyári fesztivál legszebb hangversenyei. Péntekenként 19 óra 35 perckor. A Bartók Rádióban.
2: Jövő héten a Szakcsi Rádióban. A Jazzportré nyári válogatásának vendége szerda este 19 órától. Harcsa Veronika. Legkedvesebb előadóit péntek este 19 órától a Jazz Kedvencek nyári válogatásában mutatjuk be. A Szakcsi Rádió műsorait meghallgathatja a Szakcsi Rádió weboldalon, applikációban és a YouTube-on is. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.
0: Jazz délelőtt. Minden hétköznap 9 órától a Szakcsi Rádióban. A szakcsirádió.hu weboldalon, valamint mobil alkalmazáson. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója. Műsorajánlót hallottak. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.

0: Jazznapló.
1: 1967-ben indult útjára Svájcban, a Genfi tó partján a Montreux Jazz Festival, amely mára a világ egyik legismertebb jazz eseményévé vált. Sokszor a műfaj határait is feszegető programsorozaton játszott már Nina Simon, Miles Davis, Prince, a Deep Purple és a Radiohead is. A fesztivál hangzásvilága és képminősége is ikonikus, több tucat legendás koncertet rögzítettek a helyszínen, és kerültek a felvételek az archívumok polcaira. A Montreux nem csak jazzfesztivál kortárs zenei örökség, a svájci precizitás és globális kreativitás találkozása.
0: Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.

0: Ez volt a Jazz reggel a Szakcsi Rádióban. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója. Programajánló a Szakcsi Rádióban.
1: A magyar jazz új generációjának egyik legígéretesebb vokális művésze lép színpadra kvartettjével augusztus 19-én Budapesten. A Czakó Virág kvartettel a főváros Modern Jazz klubjában találkozhat a közönség. A fellépésen a formáció vendége Cselik Gábor zongorista, tanár lesz. A fiatal énekesnő együttesének tagjait a magyar jazzszéna kiváló formációiból már jól ismerhetjük. Gitáron Rieger Attila játszik, a doboknál Richter Ambrus, nagybőgön pedig Czakó Péter működik közre. Vérbeli jazz díva a Mainstream nagyzenekari jazz budapesti ünnepén. Augusztus 28-án a Főváros Nemzeti Hangversenytermében ad koncertet az amerikai születésű sztárénekes Veronica Swift a Budapest Jazz Orchestra közreműködésével. Swiftnek eddig frontemberként 6 stúdiólemeze jelent meg, a legutóbbi saját nevét viselő album 2023-ban. Elképesztő énektudását, virtuóz improvizációit és érzelmes előadásmódját második alkalommal csodálhatja meg a budapesti közönség. Ismét egy gyöngyszem ma már a klasszikussá vált ingyenes budapesti Jam Session sorozatban. Augusztus 21-én este a Főváros Központi Jazz Klubjában a Junior Prima díjas zongoraművész zeneszerző Egri János Junior triója szórakoztatja a nagy érdeműt. Egy délután 5 kiváló hazai formáció a magyar jazz ünnepén. Immáron 4. alkalommal éltetik augusztus 23-án Budapest nagyszabású zenei intézményében a magyar jazzt, amely rendezvény a műfaj hazai kiválóságai előtt tiszteleg. Az eseményen fellép a debreceni Dixieland Jazz Band, a Barabás Lőrinc Quartet, a Hodek Trio, a Coltrane Legacy, valamint Geyer Bálint és zenekara.
0: Programajánlót hallottak. A programok részletes leírását megtalálják a szakcsiradio.hu weboldalon. Műsorajánló.
2: Jövő héten a Szakcsi Rádióban. A Jazz Portré nyári válogatásának vendége szerda este 19 órától. Harcsa Veronika. Legkedvesebb előadóit péntek este 19 órától a Jazz Kedvencek nyári válogatásában mutatjuk be. A Szakcsi Rádió műsorait meghallgathatja a Szakcsi Rádió weboldalon, applikációban és a YouTube-on is. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.
3: Már nem csak az online térben, de a Petőfi Rádióban is bemutatjuk a Szakcsi Rádió zenei kínálatának legjavát. Szakcsi Jazz Óra minden este éjfél és egy óra között a Petőfi Rádióban, benne a magyar jazz rádiójának legjobb szerzeményeivel.
0: Műsorajánlót hallottak. Hírek a Szakcsi Rádióban.
4: Jó napot kívánok, a szerkesztő Polyák Adrien, a mikrofonnál Garami Zsuzsa. Baka Andrást, a legfelsőbb bíróság korábbi elnökét jelöli köztársasági elnöknek a Tisza párt országgyűlési frakciója. Magyar Péter miniszterelnök szerint a jogtudós személye garancia arra, hogy a köztársasági elnöki intézmény visszanyerje méltóságát és egyesítse a nemzetet. Baka András elfogadta a felkérést és közölte, készen áll a magyar nemzet egységért és egy demokratikus európai Magyarországért dolgozni. A Fidesz frakció vezetője szerint Baka András a Tisza többség bábja lesz, megválasztása pedig illegitim. A KDNP úgy véli, Baka Andrást a sértettség és a bosszúállás vezérli, mert haragban állt az előző kormánnyal. A Mi Hazánk alkalmatlannak tartja Baka Andrást az államfői tisztségre, mert a párt szerint a jogtudós napjainkban már elfogadhatónak tartja azt a politikai beavatkozást, amely ellen korábban eltávolításakor még küzdött. Példanélkülinek nevezte az elmúlt napok fogyasztás csökkentő összefogását a gazdasági és energetikai miniszter. A felmérések szerint a magyarok 84%-a csatlakozott az energiarendszer terhelésének csökkentéséhez. Kapitány István felhívta a figyelmet arra, hogy a tudatos energiahasználattal felelősebben lehet gazdálkodni a közös erőforrásokkal. Minden korábbinál hamarabb, már augusztus közepétől kifizetik a közvetlen agrártámogatások egy részét, jelentette be az agrár- és élelmiszergazdaságért felelős miniszter. Bóna Szabolcs elmondta, hogy az első előrehozott utalásokat már augusztus 14-én a korábbinál magasabb, akár 75%-os előleggel elindítja az államkincstár. Elsőként a tejhasznú tehéntartók támogatása érkezik meg, majd augusztus végén az alap és az újraelosztó támogatást is elkezdik utalni. Ennek köszönhetően összesen több mint 105 milliárd forint juthat a gazdálkodókhoz. Változik az állami földek átmeneti hasznosításának rendje. A jövőben előre meghirdetett nyilvános szempontrendszer alapján választják ki a földhasználókat, illetve az előírt minimumnál magasabb összegű használati díjat is meg lehet majd ajánlani. Utóbbi az elbírálás során előnyt jelenthet. A megváltoztatott kritériumok kedveznek az állattartóknak, a fiatal gazdáknak és a Vizet a tájba program résztvevőinek. A jelentkezéseket szeptember 6-áig várják. A szerb elnökkel tárgyalt Belgrádban Volodymyr Zelenszkij ukrán államfő. A tanácskozás után Alekszandr Vučić elmondta, hogy Szerbia támogatja Ukrajna területi integritását és Európai Uniós csatlakozását. A két ország pedig gazdasági, energetikai, mezőgazdasági és infrastruktúrális együttműködés erősítésére törekszik. Zelenszkij elnök megköszönte Belgrád humanitárius segítségét. Két merénylet is történt tegnap Kolumbiában az új elnök első hivatali napján. Egy rendőr meghalt, amikor robbanószerrel megrakott, drón csapódott be egy rendőrségbe. A délnyugati Cali város közelében pedig gerillák felrobbantottak egy fizetőkaput. A biztonsági erők két tagja könnyebben megsérült. Az új kolumbiai elnök kíméletlen harcot hirdetett a kábítószerbűnözés, valamint a félkatonai radikális szervezetek ellen. Idehaza folytatódik a derült nyári idő. Számottevő eső sehol sem lesz, a Tiszántúlon időnként megélénkül a szél. A hőmérséklet napközben 29-35, este 23-27 fok között alakul. 9 óra múlt, 4 perccel.
0: Híreket hallottak. Részletes híreinket megtalálják a hiradó.hu weboldalon. Szakcsi Rádió. A Magyar Jazz Rádiója. Ez a Jazz délelőtt, minden hétköznap 9 órától a Szakcsi Rádióban. A szakcsirádió.hu weboldalon, valamint mobil alkalmazáson. Szakcsi Rádió. A Magyar Jazz Rádiója.

0: Műsorajánló.
1: Jövő héten a Szakcsi Rádióban. A Jazzportré nyári válogatásának vendége szerda este 19 órától. Harcsa Veronika. Legkedvesebb előadóit péntek este 19 órától a Jazz kedvencek nyári válogatásában mutatjuk be. A Szakcsi Rádió műsorait meghallgathatja a Szakcsi Rádió weboldalon, applikációban és a YouTube-on is. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.
0: Jazz délután. Minden hétköznap déltől, hétvégén 13 órától a Szakcsi Rádióban. A szakcsirádió.hu weboldalon, valamint mobil alkalmazáson. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója. Műsorajánlót hallottak. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.

0: Szakcsi Rádió, a magyar jazz hangjai.
1: Kovács Laci, miskolci zenekarnak volt ő a karmestere hosszú évtizedekig, illetve a rádiózenekarnak is. Ő volt az, aki engem ebbe belerángatott még a 2000-es évek elején. Megkérdeztem, hogy Laci, hogyan lehetne megtanulni szimfonikus zenekarra hangszerelni? És mondta, na figyelj, akkor gyere, beviszlek a rádiók ottatárába, és akkor ezt a darabot, ezt tessék, itt vannak a partitúrák, most menjél haza, keressél hozzá a felvételt, és akkor hallgast, és közben nézd a partitúrát. És hát én követtem az ő utasításait, és azóta is ezt csinálom.
0: Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.

0: Ez volt a Jazz délelőtt a Szakcsi Rádióban. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója. Műsorajánló. Impro. Kedtől péntekig 11 órától a Szakcsi Rádióban. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója. Jazz album. Egy album az elejétől a végéig. Kedden és csütörtökön 19 órától a Szakcsi Rádióban. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója. Műsorajánlót hallottak. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója. A következő műsor egy korábban elhangzott műsor ismétlése. Ez a Jazz kedvencek, hazai jazz zenészek kedvencei. Minden pénteken 19 órától, ismétlése vasárnap 11 órától, a Szakcsi Rádióban. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.
1: Szeretettel üdvözlök mindenkit, Olá Dezső, jazz zongora művész és zeneszerző vagyok. Hallgassátok az én kedvenceimet!

A jazz kedvencek zenei listákat keresse a Szakcsi Rádió Spotify oldalán. Ez a jazz kedvencek. Hazai jazz zenészek kedvencei a Szakcsi Rádióban. Szakcsi Rádió. A magyar jazz rádiója.

jazz kedvencek zenei listákat keresse a Szakcsi Rádió Spotify oldalán. Ez a jazz kedvencek. Hazai jazz zenészek kedvencei a Szakcsi Rádióban.

0: Ez volt a Jazz Kedvencek a Szakcsi Rádióban. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója. Egy korábbi műsor ismétlését hallották.
1: A műsort a Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT készítette.
0: Műsorajánló. Ma este jazz koncertek a Szakcsi Rádióban. Az adás első részében
2: a Tóth Viktor tercet, majd a BG5 koncertje hallható, majd ezt követően a Szabó Dániel Quintet koncertje hallható.
0: Impro Jazz Club kedden 11 órától a Szakcsi Rádióban. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.
3: Jövő héten a Szakcsi Rádióban. A Jazz Portré nyári válogatásának vendége szerda este 19 órától Harcsa Veronika. Legkedvesebb előadóit péntek este 19 órától a Jazz Kedvencek nyári válogatásában mutatjuk be. A Szakcsi Rádió műsorait meghallgathatja a Szakcsi Rádió weboldalon, applikációban és a YouTube-on is. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.
0: Műsorajánlót hallottak. Ez a Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.

0: Hírek a Szakcsi Rádióban.
1: Jó napot kívánok, a szerkesztő Polyák Adrián, a mikrofonnál Garami Zsuzsa. Baka Andrást, a legfelsőbb bíróság korábbi elnökét jelöli köztársasági elnöknek a Tisza párt országgyűlési frakciója. Magyar Péter miniszterelnök szerint a jogtudós személye garancia arra, hogy a köztársasági elnöki intézmény visszanyerje méltóságát és egyesítse a nemzetet. Baka András elfogadta a felkérést és közölte. Készen áll a magyar nemzet egységéért és egy demokratikus európai Magyarországért dolgozni. A Fidesz frakció vezetője szerint Baka András a Tisza többség bábja lesz, megválasztása pedig illegitim. A KDNP úgy véli, Baka Andrást a sértettség és a bosszúállás vezérli, mert haragban állt az előző kormánnyal. A Mi Hazánk alkalmatlannak tartja Baka Andrást az államfői tisztségre, mert a párt szerint a jogtudós napjainkban már elfogadhatónak tartja azt a politikai beavatkozást, amely ellen korábban eltávolításakor még küzdött. Példanélkülinek nevezte az elmúlt napok fogyasztás csökkentő összefogását a gazdasági és energetikai miniszter. A felmérések szerint a magyarok 84%-a csatlakozott az energiarendszer terhelésének csökkentéséhez. Kapitány István kitért arra, hogy 1000 magyarországi nagyvállalat első kérésre cselekedett. Átszervezte termelését és több mint 500 megawattal mérsékelte fogyasztását a legkritikusabb időszakban. Kezdődhetnek a Baross Gábor vasútfelújítási terv uniós projektjei, közölte a közlekedési és beruházási miniszter. Vitézi Dávid felhívta a figyelmet arra, hogy a kapcsolódó kormányhatározat már megjelent a magyar közlönyben. Emlékeztetett, a vasútfejlesztési terv program célja 10 év alatt több mint 3,5 milliárd forintból megvalósuljon a hazai kötött pályás közlekedés. A terv részeként fejlesztenék egyebek mellett a Budapest-Veresegyház-Vác és a Budapest-Lajos-Mizse-Kecskemét vasútvonalat, valamint megújítanák a budapesti HÉV hálózatot is. Javaslatokat dolgoznak ki a budapesti planetárium jövőjéről. A tervezetek várhatóan szeptemberben kerülhetnek a kormány elé. Tanács Zoltán, tudományos és technológiai miniszter közölte, hogy az ingatlan megújítása több módon lehetséges, a régi épületben kialakíthatnak egy modern planetáriumot, vagy bővítéssel egy tudományos élményközpontot hozhatnak létre. A teljes körű felújítás a munkálatok függvényében több évet vesz majd igénybe. Fennállásának 160. évfordulóját ünnepli a Fővárosi Állat- és Növénykert. Karácsony Gergely főpolgármester az alkalomból arról beszélt, hogy az állatkert Magyarország egyik legkedveltebb helyszíne, hiszen évente több mint 1 millióan látogatják. Sós Endre, az intézmény főigazgatója pedig hangsúlyozta, hogy a létesítmény mára globális és lokális természetvédelmi központtá vált. Híreink végén a várható időjárásról, folytatódik a derült nyári idő, számottevő eső sehol nem lesz, a Tiszántúlon időnként megélénkül a szél, a hőmérséklet napközben 29-35, este 23-27 fok között alakul. 12 óra múlt, 4 perccel.
0: Híreket hallottak. Részletes híreinket megtalálják a hiradó.hu weboldalon. A következő műsor egy korábban elhangzott műsor ismétlése. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója. Ez a Jazz Album. Egy album az elejétől a végéig. Kedden és csütörtökön 19 órától a Szakcsi Rádióban. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.

0: Ez volt a Jazz Album a Szakcsi Rádióban. Egy korábbi műsor ismétlését hallották. Műsorajánló.
1: Jövő héten a Szakcsi Rádióban. A Jazz Portré nyári válogatásának vendége szerda este 19 órától. Harcsa Veronika. Legkedvesebb előadóit péntek este 19 órától a Jazz Kedvencek nyári válogatásában mutatjuk be. A Szakcsi Rádió műsorait meghallgathatja a Szakcsi Rádió weboldalon, applikációban és a YouTube-on is. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.
2: Július 24-e és augusztus 28-a között a BBC Proms 2026 programjából válogatunk. A nyári fesztivál legszebb hangversenyei. Péntekenként 19 óra 35 perckor. A Bartók Rádióban.
1: Ma este jazz koncertek a Szakcsi Rádióban. Az adás első részében
3: a Tóth Viktor tercet, majd a BG5 koncertje hallható, majd ezt követően a Szabó Dániel Quintet koncertje hallható.
0: Műsorajánlót hallottak. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója. Ez a Jazz délután minden hétköznap déltől, hétvégén 13 órától a Szakcsi Rádióban. A szakcsirádió.hu weboldalon, valamint mobil alkalmazáson. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.

0: Szakcsi Rádió. A magyar jazz hangjai.
1: Kisgyere több szempontból is fontos nekem. Egyrészt nagyon büszkék lehetünk rá mi magyarok, hiszen az édesanyja részéről magyar származású Kuzma Irmának hívták az ő anyukáját, és hát olyan tudással rendelkezik a szívlélek, a technika, a jazzzene teljes körű ismerete, hogy én azt tudom mondani, hogy a jó Isten ajándéka számunkra, Gyere.
0: Szakcsi Rádió, a magyar jazz.

0: Műsorajánló.
1: Jövő héten a Szakcsi Rádióban. A Jazzportré nyári válogatásának vendége szerda este 19 órától. Harcsa Veronika. Legkedvesebb előadóit péntek este 19 órától a Jazz Kedvencek nyári válogatásában mutatjuk be. A Szakcsi Rádió műsorait meghallgathatja a Szakcsi Rádió weboldalon, applikációban és a YouTube-on is. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.
0: Szakcsi Plus, a Szakcsi Rádió tehetséggondozó műsora. Vasárnap 19 órától, ismétlés hétfőn 11 órától a Szakcsi Rádióban. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.
1: Ma este jazz koncertek a Szakcsi Rádióban. Az adás első részében
2: a Tóth Viktor tercet, majd a BG5 koncertje hallható, majd ezt követően a Szabó Dániel Quintet koncertje hallható.
0: Műsorajánlót hallottak. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.

legény batapona, vidéken én vagyok az. Egy, csak egy dolog van, ami izgat, végre jön a tavasz. Egy oka van ennek, egy oka van annak, oka van ennek, oka van annak, oka van ennek, oka van annak, hogy a tavaszt várom. Gyere tavasz, végre erre vár le, hány legény a szerelem él. Egy, csak egy legény batapona, vidéken én vagyok az. Egy, csak egy dolog van, ami izgat, végre jön a tavasz. Egy oka van ennek, egy oka van annak, oka van ennek, oka van annak, oka van ennek, oka van annak, hogy a tavaszt várom. Gyere tavasz, végre erre vár le, hány legény a szerelem él. Ott

Csak egy legény van tapon, a vidéken én vagyok az. Egy, csak egy dolog van, ami izgat, végre jön a tavasz. Egy oka van ennek, egy oka van annak, oka van ennek, oka van annak, oka van ennek, oka van annak, hogy a tavaszt várom. Gyere tavasz, végre erre vár lehány legény a szerelemért. Csak egy legény van tapon, a vidéken én vagyok az. Egy, csak egy dolog van, ami izgat, végre jön a tavasz. Egy oka van ennek, egy oka van annak, oka van ennek, oka van annak, oka van ennek, oka van annak, hogy a tavaszt várom. Gyere tavasz, végre erre vár lehány legény a szerelemért. Tavasz!

0: Szakcsi Rádió. A magyar jazz hangjai.
1: Ez még egy ilyen kis forradalmi tett volt, mert most megint csak természetes, hogy a zeneiskolákban lehet tanulni szaxofonon, valahol jazz szaxofon is van már alapfokon. Volt egy nagyon cuki történet, hogy lejött a cselló tanár a fölöttünk lévő teremből, kopogott, kinyitotta az ajtót egy középkorú hölgy, és azt mondta, hogy ezt most azonnal fejezzük be, amit csinálunk, mert a gyerek nem akar csellózni, hanem azt akarja hallgatni, amit játszunk. Ez meg megerősített engem abban, hogy jó irányba kapizsgálok.
0: Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádió.

Unyi Otto, a Szakcsi Rádió küld be a dalot felhívásának egyik győztese. Running Free című dala most következik a Szakcsi Rádióban.

0: Programajánló a Szakcsi Rádióban.
1: A magyar jazz új generációjának egyik legígéretesebb vokális művésze lép színpadra kvartettjével augusztus 19-én Budapesten. A Czakó Virág Kvartettel a főváros Modern Jazz Klubjában találkozhat a közönség. A fellépésen a formáció vendége Cselik Gábor zongorista, tanár lesz. A fiatal énekesnő együttesének tagjait a magyar jazzszéna kiváló formációiból már jól ismerhetjük. Gitáron Rieger Attila játszik, a doboknál Richter Ambrus, nagybőgön pedig Czakó Péter működik közre. Vérbeli jazz díva a Mainstream nagyzenekari jazz budapesti ünnepén. Augusztus 28-án a Főváros Nemzeti Hangverseny termében ad koncertet az amerikai születésű sztárénekes Veronica Swift a Budapest Jazz Orchestra közreműködésével. Ismét egy gyöngyszem ma már a klasszikussá vált ingyenes budapesti Jam Session sorozatban. Augusztus 21-én este a Főváros Központi Jazz Klubjában a Junior Prima díjas zongora művész zeneszerző Egri János Junior triója szórakoztatja a nagy érdeműt. A zenekarban a fiatal frontember mellett színpadra lép a műfaj legendás alakja, Egri János nagybőgős és Pecek Lakatos András dobos is. Egy délután öt kiváló hazai formáció a magyar jazz ünnepén. Immáron negyedik alkalommal éltetik augusztus 23-án Budapest Nagyszabású Zenei Intézményében a Magyar Jazz-t, amely rendezvény a műfaj hazai kiválóságai előtt tiszteleg. Az eseményen fellép a debreceni Dixieland Jazz Band, a Barabás Lőrinc Quartet, a Hodek Trio, a Coltrane Legacy, valamint Gájer Bálint és zenekara.
0: Programajánlót hallottak. A programok részletes leírását megtalálják a szakcsiradio.hu weboldalon. Műsorajánló. Impro. Old Dead Jazz szerdán 11 órától a Szakcsi Rádióban. Szakcsi Rádió. A magyar jazz rádiója.
2: Ma este jazz koncertek a Szakcsi Rádióban. Az adás első részében
1: a Tóth Viktor tercet, majd a BG5 koncertje hallható. Majd ezt követően a Szabó Dániel Quintet koncertje hallható.
0: Műsorajánlót hallottak. Hírek a Szakcsi Rádióban.
3: Jó napot kívánok a hírszerkesztő Gál Andrea nevében is, a mikrofonnál Ceglédi Edit. Elfogadta a kormánypárt felkérését a köztársasági elnöki tisztségre Baka András. A legfelsőbb bíróság korábbi elnöke azt mondta, hogy készen áll a magyar nemzet egységéért és egy demokratikus európai Magyarországért dolgozni. Magyar Péter miniszterelnök szerint a jogtudós személye garancia arra, hogy a köztársasági elnöki intézmény visszanyerje méltóságát és egyesítse a nemzetet. Az országgyűlés kedden szavazhat az államfőről, amennyiben megválasztják az új elnököt, kedden esküt tesz és beszédet mond a parlamentben. Holnap 10 óráig nyújthatják be a köztársasági elnöki jelölésre vonatkozó ajánlásokat az országgyűlési képviselők, olvasható a parlament honlapján. A beérkezett ajánlásokat a házbizottság aznapi ülésén tekinti át. Az alaptörvény szerint a jelölés érvényességéhez az országgyűlési képviselők legalább 1/5-ének, vagyis 40 képviselőnek írásbeli ajánlása szükséges. Minden országgyűlési képviselő egy jelöltet támogathat. A miniszterelnök napirend előtti felszólalásával kezdődik holnap a parlament hétfői ülésnapja. A képviselők tárgyalnak a többi között az egészségügyi adatkezelésről, a köznevelésről, államháztartási szabályok módosításáról. Szó lesz még a veszélyhelyzet megszűnésével kapcsolatos szabályokról is. Kedden határozathozatalok lesznek, valamint mentelmi ügyekben is döntenek. Több okból is igennel szavazott a Nemzeti Vagyon Visszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal létrehozására a Mi Hazánk mozgalom. Az ellenzéki pártelnöke közösségi oldalán egyebek mellett arról írt, döntésük célja, hogy a korrupció felszámolás szükségességének ügyét ne lehessen a Mi Hazánk ellen politikai támadásként használni. Torockai László hangsúlyozta, ha a hivatal visszaél hatalmával, pártjuk ellenállást fog tanúsítani. Irodalmi és közéleti kerekasztal beszélgetésekkel, kiállításokkal és koncertekkel is várják a résztvevőket a holnap kezdődő 54. Tokaji írótáborban. A háromnapos rendezvény a Magyar Művészeti Akadémia Miskolci Regionális Műhelyének Nomád Nemzedék című kiállításával kezdődik. A program szerdán dombor műavatással és díjátadó fogadással zárul. Jövő héten rendezik meg az 50. Csíksomlyói Ifjúsági Találkozót. A 2-től szombatig tartó eseményen beszélgetésekkel, műhelyfoglalkozásokkal, koncertekkel és közös imádkozással várják a 14 és 30 év közötti fiatalokat. A nyitó szentmisét Kovács Gergely érsek mutatja be. Regisztrálni az interneten vagy a helyszínen is lehet. Néhány információ az autósoknak. Az útmenti növényeket vágják az M5-ös Budapest felé vezető oldalán a 35-ös és a 30-as kilométer között. 3 kilométeres a dugó, aki teheti, inkább az 5-ös főutat válassza Örkény és az M0-ás között. Az M5-es autópályán a főváros felé a Balatonról a Balatonfüred-Enyink csomóponttól egészen az M0-ás autóútig szakaszos torlódásra és hosszabb menetidőre kell számítani. Az időjárásról. Ismét visszatér a kánikula, napos, száraz idő várható holnap, csak néhol lehetnek fátyolfelhők az égen, a szél időnként megélénkül, éjszaka 12 és 19 fok között alakul a hőmérséklet, napközben 31 és 37 fok között várható.
4: Híreket hallottak. Részletes híreinket megtalálják a hiradó.hu weboldalon. Szakcsi Rádió, a Magyar Jazz Rádiója.

0: Jazznapló.
1: A funk jazz a 60-as évek végén és a 70-es években lett népszerű a tengeren túlon. A műfaj a jazz improvizációs szabadságát ötvözte James Brown féle funk ritmusokkal, jellemzője a súlyos groove, elektromos hangszerek és szaggatott ritmikai lüktetés. Miles Davis Bitches Brew albuma úttörő volt ebben. Más fontos előadók, Herbie Hancock, Weather Report és a The Headhunters. A funk jazz gyakran hangsúlyozza a ritmust és a mozgást, miközben megőrzi a jazz kreatív erejét. Klubzeneként és fesztiválműfajként is működik. Ez a jazz egyik legélettelibb, legmozgékonyabb formája. A 70-es évek klubvilágát is a funk őrület mozgatta igazán.
0: Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.

0: Műsorajánló.
1: Jövő héten a Szakcsi Rádióban. A Jazzportré nyári válogatásának vendége szerda este 19 órától. Harcsa Veronika. Legkedvesebb előadóit péntek este 19 órától a Jazz Kedvencek nyári válogatásában mutatjuk be. A Szakcsi Rádió műsorait meghallgathatja a Szakcsi Rádió weboldalon, applikációban és a YouTube-on is. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.
0: Jazz akusztik. Varázslatos zenei utazás, ahol minden hang egyedi történetet mesél el. Akusztikus koncertek az A38 színpadáról. Minden szombaton 19 órától a Szakcsi Rádióban. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.
1: Ma este jazz koncertek a Szakcsi Rádióban. Az adás első részében
2: a Tóth Viktor tercet, majd a BG5 koncertje hallható, majd ezt követően a Szabó Dániel Quintet koncertje hallható.
0: Műsorajánlót hallottak. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.

0: Szakcsi Rádió. A magyar jazz hangjai.
1: A mai napig napról napra azt élem meg, hogy mennyire gyönyörű maga az instrumentum, a gitár, az nekem egy gyerekkori szerelmem, és van is jó pár gitárom, és mindegyiken egy kicsit más szeretnék játszani, mindegyik egy picit más, hogy hívogat arra, hogy akár zenét írjak rajta, vagy éppen játszak. Azért van többféle gitár, mert mindig megpróbálom az adott estéhez, vagy az adott hangulathoz a lehető legjobb hangszert és effekteket kiválasztani, amivel leginkább saját magam tudok lenni az adott zenei produkcióban.
0: Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.

vagyok, mindent megpróbálom, megnézek, nincs semmi, ami másról szól.

0: Műsorajánló.
1: Jövő héten a Szakcsi Rádióban. A Jazzportré nyári válogatásának vendége szerda este 19 órától. Harcsa Veronika. Legkedvesebb előadóit péntek este 19 órától a Jazz kedvencek nyári válogatásában mutatjuk be. A Szakcsi Rádió műsorait meghallgathatja a Szakcsi Rádió weboldalon, applikációban és a YouTube-on is. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.
0: Szakcsi Plusz, a Szakcsi Rádió tehetséggondozó műsora. Vasárnap 19 órától, ismétlés hétfőn 11 órától a Szakcsi Rádióban. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.
1: Ma este jazz koncertek a Szakcsi Rádióban. Az adás első részében
2: a Tóth Viktor tercet, majd a BG5 koncertje hallható. Majd ezt követően a Szabó Dániel Quintet koncertje hallható.
0: Műsorajánlót hallottak. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.

Orbai Lilla, a Szakcsi Rádió küld be a dalot felhívásának egyik győztese. Alone in the Desert című dala most következik a Szakcsi Rádióban.

0: Programajánló a Szakcsi Rádióban.
1: A magyar jazz új generációjának egyik legígéretesebb vokális művésze lép színpadra kvartettjével augusztus 19-én Budapesten. A Czakó Virág kvartettel a főváros Modern Jazz klubjában találkozhat a közönség. A fellépésen a formáció vendége Cselik Gábor zongorista, tanár lesz. A fiatal énekesnő együttesének tagjait a magyar jazzszéna kiváló formációiból már jól ismerhetjük. Gitáron Réger Attila játszik, a doboknál Richter Ambrus, nagybőgön pedig Czakó Péter működik közre. Vérbeli jazz díva a mainstream nagyzenekari jazz budapesti ünnepén. Augusztus 28-án a Főváros Nemzeti Hangversenytermében ad koncertet az amerikai születésű sztárénekes Veronica Swift a Budapest Jazz Orchestra közreműködésével. Swiftnek eddig frontemberként 6 stúdiólemeze jelent meg, a legutóbbi saját nevét viselő album 2023-ban. Elképesztő énektudását, virtuóz improvizációit és érzelmes előadás módját második alkalommal csodálhatja meg a budapesti közönség. Ismét egy gyöngyszem a már a klasszikussá vált ingyenes budapesti Jam Session sorozatban. Augusztus 21-én este a Főváros Központi Jazz Klubjában a Junior Prima Díjas zongoraművész zeneszerző Egri János Junior triója szórakoztatja a nagy érdeműt. Egy délután 5 kiváló hazai formáció a magyar jazz ünnepén. Immáron negyedik alkalommal éltetik augusztus 23-án Budapest Nagyszabású Zenei Intézményében a magyar jazzt, amely rendezvény a műfaj hazai kiválóságai előtt tiszteleg. Az eseményen fellép a debreceni Dixieland Jazz Band, a Barabás Lőrinc Quartet, a Hodek Trio, a Coltrane Legacy, valamint Geyer Bálint és zenekara.
0: Programajánlót hallottak. A programok részletes leírását megtalálják a szakcsiradio.hu weboldalon. Műsorajánló.
2: Ma este jazz koncertek a Szakcsi Rádióban. Az adás első részében
1: a Tóth Viktor tercet, majd a BG5 koncertje hallható, majd ezt követően a Szabó Dániel Quintet koncertje hallható.
0: Szakcsi Plus, a Szakcsi Rádió tehetséggondozó műsora. Vasárnap 19 órától, ismétlés hétfőn 11 órától a Szakcsi Rádióban. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója. Műsorajánlót hallottak.
3: Hírek a Szakcsi Rádióban.
4: Jó estét kívánok a szerkesztő Gál Andrea nevében is, a mikrofonnál Ceglédi Edit. Elfogadta a kormánypárt felkérését a köztársasági elnöki tisztségre Baka András. A legfelsőbb bíróság korábbi elnöke azt mondta, hogy készen áll a magyar nemzet egységéért és egy demokratikus, európai Magyarországért dolgozni. Az országgyűlés kedden szavazhat az államfő személyéről, amennyiben megválasztják az új elnököt, kedden esküt tesz és beszédet mond a parlamentben. Holnap 10 óráig nyújthatják be a köztársasági elnöki jelölésre vonatkozó ajánlásokat az országgyűlési képviselők. A beérkezett ajánlásokat a házbizottság aznapi ülésén tekinti át. Az alaptörvény szerint a jelölés érvényességéhez az országgyűlési képviselők legalább 1/5-ének, vagyis 40 képviselőnek írásbeli ajánlása szükséges. Minden országgyűlési képviselő egy jelöltet támogathat. A fizikai és digitális akadálymentesítés fontosságát hangsúlyozta a szociális és családügyi miniszter. Kátai Németh Vilmos azután írt erről, hogy a békésmegyei látássérült sorstársainak mutatta meg a minisztériumot. Úgy fogalmazott, sajnos az elmúlt 16 év nem arról szólt, hogy a fogyatékossággal élők ügye lett volna a fókuszban. Most a civil szervezeteket arra kérik, hogy jelezzék a problémáikat a változás érdekében. Holnapig lehet jelentkezni az Egyszülős Csillagpont Fejlesztő Központ harmadik szemeszterére. A fogyatékossággal élő gyermekeket nevelő, egyedülálló szülőket segítő program ingyenes szakmai és közösségi támogatást nyújt a családoknak. Magyarországon mintegy 341 000 egyszülős családban több mint 500 000 gyermek nevelkedik, közülük legalább 16 000-en élnek fogyatékossággal. Tanszereket gyűjt a Magyar Református Szeretetszolgálat olyan családoknak, amelyeknek nehézséget okoz az iskolakezdés. Holnapig várják az új vagy jó állapotú iskolatáskákat, füzeteket, írószereket, rajzeszközöket és egyéb tanfelszereléseket az országos gyűjtőpontjaikon. A hónap második hetében országszerte áruházi tanszergyűjtéseket is szervez a segélyszervezet. Sűrített járatokkal készül a BKK a Sziget Fesztiválra. A szokásosnál gyakrabban és éjszaka is jár a H5-ös hév. A Liszt-Ferenc repülőtérrel az Óbudai Szigetre transferjárat közlekedik. A nagykörúti 6-os villamos minden éjjel a hétvégi sűrű menetrend szerint jár. Az Óbudai Szigetet lezárták a közúti forgalom elől, de fesztivál környékén is forgalomkorlátozásokra kell számítani. A BKK a 6 és 7 napos karszalagjaival augusztus 10-e és 16-a között korlátlanul lehet használni a fővárosi tömegközlekedési járatokat. Félmillióval több turistára számítanak a teljes napfogyatkozás miatt Spanyolországban. A rendkívüli jelenség egy évszázad óta először lesz látható a dél-európai államban augusztus 12-én. Az érintett időszakra több cég bővítette bérelhető lakóautó flottáját, a vasúttársaság növeli kapacitásait, emellett a telekommunikációs cégek is megerősítik hálózati lefedettségüket. Híreink végén az időjárásról. Ismét visszatér a kánikula, napos száraz idő várható, holnap csak néhol lehetnek fátyol felhők az égen, a szél időnként megélénkül. Éjszaka 12 és 19 fok között alakul a hőmérséklet. Holnap napközben 31 és 37 fok között várható.
3: Híreket hallottak. Részletes híreinket megtalálják a hiradó.hu weboldalon. Szakcsi Rádió, a Magyar Jazz Rádiója.

0: Jazznapló.
1: Az egyik legnagyobb magyar jazz sikerként tartjuk számon mind a mai napig Szabó Gábor pályafutását, aki az 1960-as években különféle chicagói és New Yorki klubok sztár fellépője volt. Lemezei, például az 1966-os Spellbinder, az amerikai Billboard listákra is felkerültek. Egyik legnagyobb slágere a Gypsy Queen, a szintén virtuóz gitáros Santana feldolgozásában vált világslágerré. Szabó Gábor egyedi stílusában a magyar népzene motívumai keveredtek a bossanovával, valamint a jazzzel. A Rolling Stone magazin a valaha élt leginnovatívabb gitárosok közé sorolta. Olyan sztárokkal dolgozott együtt, mint Charles Lloyd vagy éppen Chick Corea. Ő volt az első magyar jazzgitáros, aki világhírnévre tett szert, nevét ma Budapesten díj és fesztivál is őrzi.
0: Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.

0: Ez volt a Jazz délután a Szakcsi Rádióban. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója. Műsorajánló.
1: Július 24-e és augusztus 28-a között a BBC Proms programjából válogatunk. A nyári fesztivál legszebb hangversenyei, népszerű előadók, ismerős és ismeretlen dallamok, csemegék csendülnek fel a londoni Royal Albert Hallból. Proms 2026, péntekenként 19 óra 35 perckor, a Bartók Rádióban.
0: Jazz hajnal, minden hétköznap éjféltől a Szakcsi Rádióban, a szakcsirádió.hu weboldalon, valamint mobil alkalmazáson. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.
2: Ma este jazz koncertek a Szakcsi Rádióban. Az adás első részében
3: a Tóth Viktor tercet, majd a BG5 koncertje hallható, majd ezt követően a Szabó Dániel Quintet koncertje hallható.
0: Műsorajánlót hallottak. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója. Ez a Szakcsi Plusz, a Szakcsi Rádió tehetséggondozó műsora. Vasárnap 19 órától, ismétlés hétfőn 11 órától a Szakcsi Rádióban. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.
4: Köszöntöm a hallgatókat, a Szakcsi Plusz mai adásának vendége, Barakonyi Bruno, nagybőgős, basszusgitáros, én Esztergályos Máté vagyok. Nagy szeretettel köszöntelek a Szakcsi Rádió stúdiójában.
5: Hello, hello, én is köszöntelek, és a hallgatókat is üdvözlöm.
4: Örülök, hogy beszélgethetünk, ugye már találkoztunk egyrészt a Szakcsi Rádió hallgatói, nézői is, a tavalyi születésnapon találkozhattak veled, akkor az Orbai Lila kvintettel léptetek fel, és hát azóta hát eltelt bizony egy év. De most, ha erre az egy évre visszatekintünk, és a te szemszögedből, nem pedig a rádió perspektívájából, akkor hogyan voltál te ebben az elmúlt egy évben? Mik történtek veled, mind zeneileg, mind tanulmányaidban?
5: Hú, rengeteg. Pont egyébként nem is gondoltam bele, hogy ez egy éve ilyenkor volt a szülnap, és igen, hát azt hiszem, hogy így az elmúlt egy év így a rövid, kb. 6 évnyi szakmai karrieremben talán a legsűrűbb volt. Tanulmányi téren, ugye erről pont erről beszélgettünk itt befelé a stúdióba jövett, hogy kivettem, ugye a listán vagyok most, és idén diplomáztam volna, de kivettem egy ilyen passzív évet, mert nagyon sok minden zenekari dolog, kötelezettség, projekt felhalmozódott. Hát többek között az elmúlt egy év, és azonban is az elmúlt fél év, de inkább kezdem, az elmúlt egy év egyébként az főleg arról szólt, hogy komponáltam nagyon sokat. Ugye most voltam 4 hónapot, dolgoztam külföldön, egy ilyen óceánjáró hajón voltam, kipróbáltam ezt a klasszikus vendéglátó jazzelést is, ami arra például nagyon jó volt, hogy nagyon sok időm volt komponálni, majdnem egy albumnyi anyagot kint megírtam, és amúgy is az elmúlt egy év az tényleg főleg erről szólt, és az elmúlt fél év pedig az, hogy lehetne azt, mert én ezt mindig úgy működtem, ugye, mint sideman elsősorban, itt is játszok, ott is játszok, ide is viszek egy kompozíciót, oda is hangszerelek egyet, és most a saját név alatt futó zenekarnak, ami jelenleg trió felállás, annak az építgetése történt most elsősorban.
4: Kiket választottál itt társaidként a trióban?
5: Bedő Gábor dobol, ő nemrég végzett Grazban, aztán Berlinben lakott, és igazából hát szerintem nincs is még talán 2 éve, hogy hazajött, valahogy így, tehát hogy hazajött, én nem is ismertem egyébként, csak úgy névről, valamikor meghallottam, és akkor rögtön rásett a választás, illetve a gitáros a trióban pedig Vértesi Ferenc, aki meg már veterán harcos társam, nem annyira régóta, de az elmúlt 3 évben dolgozunk mi együtt, viszont nagyon szorosan rengeteg projektbe, több közös albumon közreműködtünk, lakótársak is vagyunk, úgyhogy ők jelenleg a zenekar.
4: Hogyan esett pont rájuk a választásod? Azt gondoltam volna, hogy amikor az első saját formáció, főleg hogyha trió, tehát egy igazán szoros zenei ilyen együttműködés, akkor mondjuk a gyerekkori, vagy a nagyon fiatalkori, hát még persze mindig fiatalok vagytok, csak hogy akkor egészen olyanok, akik már akikkel hosszú-hosszú évek óta akár zeneiskola előttről ismeritek egymást, és mondod, hogy egy-két éve, két-három éve ismered őket,
5: igen,
4: akkor
5: igen.
4: Valami nagyon, valami egyből meghallottad a dobolást, azt mondod, hogy akkor tudtad, hogy ő, tehát valaminek nagyon passzolnia kellett.
5: Így van, emiatt egy ilyen, emögött egy ilyen stilisztikai tudatosság volt, hogy eléggé, hát nem mondanám, hogy mert hiszen jazz meg ugye mindig alakul, meg egy kompozíció az eleve egy zenekar kezei között szólal meg úgy, ahogy, és én meg ezt mindig szerettem ilyen szabadjára hagyni, hogy akkor kicsit a kollégák formálják, de hogy azért van egy ilyen stilisztikai, egy ilyen esztétikai kód a fejembe arra a zenére, amit mostanában úgy kiadok a kezemből, és igazából ez a két kolléga olyan, hogyha az ő stílusuk, az ő adottságaik, az olyan, hogy azt mondta, hogy igen, ez ezzel maximálisan kompatibilis.

0: gyorsan tudjuk le ezt a kötelező kört, hogy amúgy még milyen formációkban láthat, hallhat a közönség?
1: Ugye, ahogy említetted, vagyok az Orbai Lilla Quintetben, ugye a Haridrama kollektívában, csapatban basszusgitározom, a Négyesi Banna Quartetben, a The Bligates nevű progrock zenekarban, ugye ez a trió Signál néven fut a saját trióm, és tulajdonképpen ezek most a fix formációk, és hát ugye, mint minden jazzista, ugye sok-sok ilyen alkalmi helyen láthattok még.
0: Hogy nem a saját neveden alapítottad az első saját formációt?
1: Hát, mert ha ugye, tehát most jazzről beszélgettünk, de hogy tulajdonképpen azért nem annyira tradicionális jazz, amit ott csinálunk, és kicsit azt éreztem volna, hogy egy olyan név, hogy Barakonyi Bruno Trio, kicsit azt tükrözi.
0: Akkor ahova megnéznék, hogy mondjuk, akkor mindig olyan előjellel hívnának kell zenélni, hogy akkor itt majd egy klasszikus triót kapunk, egy régi eset.
1: Igen, meg nem csak, nem is ez a szempont, hanem igazából ugye az alkohol, mert ez egy, tehát hogy ahogy mondtam, igen, főleg én szerzem most jelenleg oda, de hogy ez nem teljesen igaz, most azért rá is csapok a kezemre, mert hogy mind a két kollégától érkeznek számok, tehát hogy azért gondoltam, hogy legyen egy ilyen összefoglaló neve az egésznek, hogy mindenki ugye a zenekarból is úgymond jobban sajátjának érez.
0: Egy picit érdekelne engem azért még ez az óceánjáró hajózás, ez mennyire volt a közeg elfogadható, vagy hogyan tudtál megbarátkozni hónapokon át ezzel?
1: Fú, nagyon. Kezdem azzal mindig így először a hála, meg ugye a kaland, a hála, a változás, változatosság, meg a kaland iránt. Jó kaland volt, nagyon nagy tanulság volt, nem, abszolút nem nekem való. Erre rá kellett jönni. Nyilván én is hát azzal azért mentem ki, ez nem titok, pont azért, hogy ilyen projektekre, és aztán tudom, egy albumra, egy új nagybőgőre, egy jogosítványra egy kis felhalmozzak egy kis készletet, de hát ez egy nagyon specifikus mindsetet követel meg, ez a tengeri élet, és nekem az azt hiszem nincs meg, meg hát nem tudom ugyanazt játszani minden nap, arra itt rá jöttem, hogy az nem megy nekem.
0: Ja, itt az volt konkrétan a követelmény, hogy egy ilyen kis háttérzene mindig legyen ugyanaz.
1: Igen.
0: És ez 2 hónap volt?
1: Négy hónap.
0: Tehát 4 hónap, de voltak kikötések, voltak?
1: Volt, hogy ne, igen.
0: Hát,
1: meg mindez egy, azt hozzátesz, hogy mindez ugye a Karib térségen, amíg ti itt, meg óriási cidri volt, ez így pont a tél közepe. Úgyhogy...
0: Hát jó, persze, értem én a pozitív oldalai, de akkor tanulságos volt, legalábbis ennyit még hozzá lehet tenni. Akkor nem fogsz visszatérni valószínűleg ilyen. De és akkor az album, vagy ami anyag, ami összegyűlt, akkor az a trió Signál számára gyűlt össze, feltételezem.
1: Igen, elsősorban.
0: És azt mondod, hogy egy albumra való, tehát akkor lehet esetleg számítani arra, hogy...
1: Abszolút lehet.
0: Valahogy ez van. De amikor ezt készített, ott nem volt kint zenésztársad, aki a trióban zenésztársad.
1: Nem,
0: tehát
1: nem,
0: ott függetlenül. Más nemzetiségű zenészekkel is esetleg? Vagy magyarokkal voltál kint?
1: Magyarokkal
0: játszottál együtt. Igen. De akkor bemutattad az anyagot már a másik két srácnak, amit hazahoztál, vagy ez fokozatosan küldözgetted
1: fokozatosan
0: esetleg?
1: Igen. Mert én egyébként én elég hagyományos kottista vagyok, én papír, füzetbe papír alapon jegyzegetem le az ötleteket, meg nagyon sokszor, meg nem csak, tehát nem a nulláról született ott egy csomó minden, hanem nagyon sok időm volt meghangszerelni régebbi dallamokat, dallamötleteket, számrészeket, amik már léteztek, olyan számot, amit esetleg már játszottunk, és csak most ott nyerte el a végleges formáját.

0: Ez a Szakcsi Plusz, a Szakcsi Rádióban.
1: Hogyan indult a te jazz pályafutásod, de hogyha még nem is a jazz pályafutásra kérdezek rá, akkor inkább úgy a zenével, vagy a zeneiséggel hogyan ismerkedtél meg?
2: Könnyű dolgom volt, így mondom. Én képzőművész családból jövök, és édesapám is, édesanyám is óriási jazz rajongó. Fatertól jött a Miles Davis vonal, mindig szólt Davis, édesanyámtól meg a Marcus Miller Frank Zappa vonal, de igen, acid jazz is nagyon sokat szólt otthon, klasszikus zene, de hogy így a jazz, nekem igazán, erre nagyon szoktam mondani, mert erre így emlékszem, hogy 9 évesen, akkor már sokadjára mindig beülünk a kocsiba, és felcsendül a Kind of Blue, a Szóvat, Evan Sintro belép a Paul Chambers, és akkor, amikor már sokadjára hallottam, akkor volt 9 évesen egy ilyen realizálás, hogy így, ez jó zene, ez biztos. És én ilyen jazz fanatikusként nőttem fel, de az, hogy én hangszeren játszak, az nem jutott igazából eszembe egészen 13 éves koromig. Nem, én filmrendező akartam lenni, de aztán egyébként faipari szakgimnáziumba keveredtem el, és hobbiból kezdtem el járni Szent Galai György basszusgitároshoz, akit egyébként a mai napig úgy szoktam leírni, hogy igazából miatt neki köszönhetem azt, hogy itt vagyok sok értelemben, mert vele volt az, hogy egy első példakép volt, meg egy olyan pedagógus, aki így elindított az úton, és akkor eléggé senyvettem ott abban a suliban, nem voltam jó tanuló, se vagyok, és nem voltak olyan jók egyéb, hogy mondjuk egy ilyen humán jellegű gimnáziumba átvegyenek, és akkor mondtam, hogy jó, hát akkor lehet, hogy ezzel a basszusgitározással így kivágom magam, és próbáljunk meg egy konzit. És akkor így kerültem el a Váci konziba, ami aztán teljes game changer volt, tehát ott nagyon megtaláltam közegemet, és aztán ott vettem fel második évben a nagy bőgőt.

0: Ugye ez a gyermekkor, ez addig Szentendrén
1: Így van,
0: zajlott.
1: így van.
0: És említetted az előbb, hogy a szüleid képzőművészek voltak, és ebből kifolyólag nagyon sok jazz szólt otthon. Ez miért volt ennyire egyértelmű, hogy miért, szerinted miért fonódik össze ennyire mondjuk a művészet, vagy egyéb más művészi ágazatok és a jazz?
1: Hát csak, hogyha csak így körbe akarom nagyon egyszerűen írni a szüleimnek a művészetét, ők, ugye édesapám festő, édesanyám pedig szobrász. Édesanyám absztrakt szobrokat csinál, édesapám pedig tulajdonképpen város, nagyváros tematikájú festményei vannak, és ez szerintem hát így ez a két, tehát hogy absztrakt formák, nagyváros, ez tulajdonképpen maga a jazznek a valamilyen olvasatban a jazznek ugye a forma nyelve. Hát igen, egyszerűen olyan fazonok voltak, hogy ez így adta magát, hogy a jazzben van egy olyan plastikusság, amit ők is szeretnek az ő médiumjukban, művészeti médiumjukban, van egy olyan plastikusság, ami egy ilyen nagyon nagy szabadságérzetet ad, hogyha ezzel foglalkozol, hogyha ez az anyagod, és akkor ez úgy adta magát.
0: Édesapád szintén zeneértő, tehát vagy csak mondjuk a Miles Davis-t úgy hallgatta, vagy hallgatja, hogy
1: nem,
0: nagyon...
1: Ő nem muzsikus. Édesanyám, ő klasszikus zongoristának tanult, fiatal, nagyon tehetséges volt, de aztán nem folytatta. Nagyon vicces egyébként, most a húgomat is felvették Vácra, és édesanyám a jazz zongorára szintén felvették Vácra. Óriási, nagyon büszke vagyok rájuk. De nem, édesanyámnak volt csak zenei

0: Faternak óriási lemezgyűjteménye van, meg mi még a mai napig CD-zünk, meg neki van egy csomó kiírt CD-je, de úgy, hogy akkor ott azon az is fontos, ez a tárgyi kultúra, az, hogy legyen az embernek, meg legyen lemez CD formájában a művészet, ne csak úgy fogyasszuk, streameljük, hanem meg legyen. Úgyhogy vele kicsit ez a gyűjtői vénába folytunk bele, vagy az arról való diskurzus volt úgy jellemzőbb.
1: Vagy hogyha láttok valahol, hogy valaki egy Miles Davis régi hanglemezt árul, vagy egy plakátot egy koncerttől, akkor gondolom az nektek egy ilyen kincs,
0: abszolút,
1: vagy ilyen ereke
0: abszolút,
1: jelleggel.
0: Igen.
1: És ő mit szólt hozzá, hogy aztán neked, amikor már a hangszer és kialakult, hogy basszusgitár, hogy akkor egy lényegileg egy zenészpályát választasz, feltételezem művész szülőktől nem volt túlságosan idegen.
0: Hál' Istennek nem, mert ugye azért mondom, hogy hál' Istennek, mert én is, ahogy belenőttem ebbe a szakmába, meg egyre több művész kollégám lett, bármilyen más művészeti ágból is realizáltam, hogy azért nagyon sokaknak nehéz dolga van ezzel otthon. Ez egy nagyon ősi recept, hogy jó van, de azért valami egyetemet végezzel, hogy mi van-e B-terv, stb. Itthon én egyáltalán nem volt. Nagyon-nagyon-nagyon szuportívak voltak mindig is a szüleim azzal kapcsolatban, hogy mit szeretnék csinálni. Tehát én mondom, filmrendező akartam menni ilyen 6-7 éves koromtól, kaptam kis Nikon kamerát, kis stop motion filmeket csináltam, aztán egyébként szinte rögtön utána jött a zene, de lényegében bármiben mindig belekezdtem, van a teljes mögöttem voltak, úgyhogy ez így is, itt is ugyanígy volt.
1: Pluszban valahol volt egy pont, amikor döntened kellett, hogy a basszusgitár mellett azért a nagybőgőnek nyilván helye kell legyen az életedben, vagy valaki esetleg tanácsolta, vagy hogy értél erre a pontra?
0: Nem, mert ahogy mondtam, igazából én fiatal koromtól kezdve eléggé a tradicionális jazz volt az, ami érdekelt, és hát a tradicionális jazznek a hangszere nagy bőgő, csak akkor még ez olyan, amikor az ember hobbi szintről egy hobbi hangszer, ugye a nagy bőgő az ritkán egy hobbi hangszer, és akkor tett a basszusgitár, az inkább olyan volt, hogy az így volt, de hogy akkor játszunk basszusgitáron jazz-t, meg walking bass-t, tehát az a nagy bőgőzni kell, hogyha az ember azt akarja játszani. És aztán most meg ez egy kicsit fordult egyet, mostanra már, szerintem most egy 50-50%-ban ugyanannyit basszusgitározom, mint bőgőzöm, de azon elég egyértelműen jött, mikor elmentem a konziba, az első év, hát ez még azért egy ilyen ismerkedés volt maga azzal, hogy mit követel meg a zenész élet, vagy a zenész diák élet, de ugye egyértelmű volt a stílus miatt, hogy nagybőgőzni kell, mert a swing az azon szól.
1: És semmifajta ilyen rock klasszikusok vagy blues nagy elődök nem ihlettek meg, amikor még a basszusgitár
0: dehogy volt nem. Dehogy nem. Hát rock, igen, abszolút. Hát, amit életemben először magamtól beraktam a YouTube-on otthon a számítógépen, az AC/DC volt. Egyébként Guns N' Roses-t nagyon-nagyon szerettem, ZZ Topot. Egyébként engem tulajdonképpen, ami maga rávett, ahogy a basszusgitárt elkezdjem, még a jazz-jazzen kívül, meg amit először tanultam zenényleg, az funky, James Brown. Nekem az egy nagyon, az is olyan, ami mindig visszacirkulál a zenémbe, meg a gondolkodásomba, a zenei gondolkodásomba, attitűdömbe a funky zene, és ez a 70s OG Motown zene. Marvin Gaye, Curtis Mayfield, ez a világ.

0: Ez a Szakcsi Plusz, a Szakcsi Rádióban.
1: Felmerült bennem, aztán lehet, hogy semmifajta relevanciája nem volt a te életedben, de ez a faipari szakgimnáziumnak lehet bármi köze ahhoz, hogy neked a mondjuk a nagybőgő, vagy bármilyen hangszereknek a faanyaga, vagy valami olyan szeretete egy picit kialakult?
2: Hát nem. Mert ott van családi részről, tehát én abban nőttem fel, mondom, azt lesz, tehát, hogy meg...
1: Ja, hogy az anyagok hogy
2: igen, de hogy édesanyám is, tehát műterem van, fűrészporszag, gipszag, tehát, hogy ez úgy nem áll tőlem távol, de hát teljesen őszinte akarom, azért kerültem erre abba a gimnáziumba akkor, én a kisképzőre felvételiztem, és de nem vettek fel, meg úgy el is bizonytalanodtam utolsó pillanatban, tehát én ugye 15-16 évesen, akkor volt nekem kicsit egy ilyen, hát túlzás, hogy mélyrepülés, de hát egy ilyen kis kamaszkori elveszejtődés, és akkor nem vettek fel, és akkor ment egy haverom a Kézgyulába, és akkor mondtam, hogy akkor megyek én is oda. És utána meg a Kozma Lajosba is, a Kézgyulába fél évet jártam, a Kozma Lajosba egy évet, és aztán igen, utána jött. De hogy az inkább, hogy is mondjam, hát olyan szükséghelyzet, vagy mondhatjuk azt, hogy tróger voltam, és csak így kikötöttem egy szakgimibe.
1: Jó, hát attól függetlenül ilyen biztos voltak tanulságai, vagy esetleg a tapasztalatokhoz hozzátett, viszont ha már a hangszereket említettük, akkor még egy kicsit szerettem volna ebben szintén szakmázni, hogy van esetleg valami olyan stílusbeli, vagy hangzásbeli preferenciád, ami mondjuk a basszusgitárban, ami azt mondod, hogy te ilyenen szeretsz játszani, ezért fontos, és ami még mondjuk közérthető így a hallgatóság számára.
2: Ez meg inkább a nagybőgősé, nem? Hogy én szeretem, vagy csak, de a basszusgitárra lefordítva, hogy talán azért is szerettem meg a nagybőgőt, nagyon, mint hangszeren, hogy egy fadoboz 4 húrral, és én kicsit a basszusgitárhoz is így álltam mindig. Én nem voltam soha egy nagy gearhead, hogy így a hallgatóság is értse, tehát, hogy a különböző felszereléseknek ilyen pedál, olyan erősítő, csak ilyen basszusgitárt használok. Nekem sokszor volt, hogy aznap kértem kölcsön basszusgitárt mondjuk valakitől a koncert napján, hogy tudtam, hogy valószínűleg jobb lesz, mint a sajátom. De azért van, most meg ezen már fejlesztettük, most ruháztam be életem első tisztességes Márbész erősítőjére. De igazából nem volt ilyen preferencia. Azt tudtam basszusgitár szandilag, hogyha egy ilyen apróság, imádom a Jaco Pastorius-t, azt tudtam, hogy nem akarok olyan hangszínt, mert ezt annyira kimaxoltam, meg azt annyira sokan csinálják, hogy inkább egy ilyen preckó irányba mentem el, precision bass sand irányba, de nem volt tulajdonképpen, most is alakul a szandom, hogy őszinte legyek. Hát most is időről időre új kedvenceim vannak basszusgitáron. Itthonról például van is Viktor, nekem az egyik legnagyobb kedvencem basszusgitár szandilag, meg attitűdileg. De igen, ezek olyan alakulóban lévő dolgok még most is.

0: hogyha az időben ott egy picit megakadtunk ott a konzinál, és akkor milyen közeg fogadott ott, mennyire érezted azt, hogy találsz esetleg onnan olyan zenésztársakat, akik ugyanezen az úton járnak, akik hasonlóan gondolkoznak, és akik akkor mondjuk már egyértelművé váltak, hogy végigkísérik a pályádat?
1: Hát ugye a Váci Konzinak a jazz tansz, amikor én mentem oda, én voltam egyedül basszeros, jazz basszeros, szerintem akkor már 4 éve. Egy dobos volt az osztálytársam, és rengeteg énekes meg gitáros, szóval tehát pici, az ottani tanszak pici volt, ilyen értelemben viszont nagyon jó volt, hogy csak egy ritmus szekció volt, mindenkit kellett kísérni, plusz ott ugye több tanárt is kiemelhetnénk, de ott a Réger Attila tartotta a zenekari gyakorlatot, aki pedig egy ilyen nagyon metodikus valaki, úgyhogy az ilyen szempontból egy nagyon jó gyakorlat volt. Igazából a közeg, az inkább úgy sulin kívül jött aztán, úgy Pesten. Hát ilyen tudod, hogy a jazznek azért a javarésze az itt fent történik.
0: Esetleg koncerteken, vagy közös ilyen kis
1: jam
0: jamrésseken való
1: megismerkedésen? Jam sessionökön ismerkedtem meg, talán a legtöbb kollégámmal egyébként, akit ma ismerek. Azt kell, hogy mondjam, igen.
0: Emlékszel az első alkalomra, amire már te is azt mondod, hogy na, ez egy igazi jazz koncert volt, amin részt vettem zenészként? Tehát amikor a színpadon álltál, és úgy először volt olyan igazi jazz
1: várom
0: hangulata.
1: Ezt a pillanatot továbbra is.
0: Jó, hát ez is reményteli.
1: Hát azt hiszem egyébként, hogy nem tudnám ezt megmondani, hogy mikor volt az első ilyen.
0: De lehet, hogy ez az inkább a saját formációhoz kötődött, vagy kötődik majd, amikor egy ilyen nagy rádöbbenés, vagy aztán nem is biztos, hogy kell egy ilyen rádöbbenés, mert túl van talán misztifikálva.
1: Igen, hát, de egyébként nagyon jó ez a kérdés.
0: Nagyon
1: de,
0: köszönöm.
1: Hát igen, csak így belegondolva, hogy annyi tényleg ilyen meghatározó, tehát egy csomó olyan koncert eszembe jut így az elejéről, amikor azt éreztem, hogy na igen, amúgy ezért szeretek fenn lenni a színpadon, erre most büszke vagyok, de ilyen egy specifikusat nem tudnék kiemelni.
0: És hogyan jött aztán a Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem?
1: Hát adta magát persze,
0: egyenes úton.
1: Mert igen, mert azért szeretnék tanítani is a távolabbi, a közelebbi jövőben is, de addig még ugye meg kell szerezni rá a képesítéseket, meg a tapasztalatot. Nekem egyébként ugye a nagyszüleim is tanáremberek tanítottak, úgyhogy meg ezt egy szent foglalkozásnak gondolom sok értelemben. Úgyhogy elsősorban ezért, meg persze a közeg miatt is, de már amikor a Liszre mentem, nagyjából úgy ismertem mindenkit, akit úgy onnan is ismerhettem volna. De hát jó, jó, jó a jazz tanszak. Úgyhogy szerettem volna oda menni. Még úgy is, hogy egyébként mindig bajom volt az iskolába beüléssel, a legjobb iskolába is én kicsit szenvedni fogok, mert ilyen beállítottságú vagyok, de tudtam, hogy ezt úgy illik letudni.

0: Említetted a szüleidnek a képzőművészeti pályáját, illetve ezt az egész hangulatot, ami gyerekkorodban ott körbevett, ugye eleve Szentendrére kifejezetten jellemző ez a világ, és ennek kapcsán jutott eszembe, hogy te hogyan vélekedsz a streaming szolgáltatók által a zene esetleges elértéktelenedéséről, vagy egy picit túl telítettségéről. Azért külön érdekel a véleményed, mert aki ennyire az anyaghoz, az ennyire a tárgyihoz, hát a kézzel foghatóhoz, vagyis mondjuk az értékekhez vonzódik, vagy aki így nőtt föl, és közben mégiscsak most fiatal, amikor ez jellemzi a zenei világot, meg úgy az egész körülöttünk lévő ilyen zenei teret, akkor te ezt egy jó, vagy inkább egy rossz dolognak tartod?
1: Nagyon-nagyon király ez a kérdés, köszönöm, hogy megkérdezted, kicsit reméltem is. Hát figyelj, van ez a tendencia most, a bakelit tudod mennyire visszajött, a vinil. És valahol olvastam ezt az adatot, hogy a 80%-a, aki mondjuk fiatal és vesz vinilt, nincs is lejátszója. De hogy mit tükröz ez az igény? Hát az van, szerintem én azt látom, tehát ugye most már sokat ugye tartalomnak szokták itt csúfolni, ugye vagy terméknek ugye a műveket, és mindig volt közvetítő közeg, minden művészeti ágban van közvetítő közeg, hát a filmben is ott van, ugye ki a DVD-n, stb. Megveszed, nekem még egy, tudom már a DVD is tök lejárt lemez, de én a DVD gyűjteményemre is így büszke vagyok, hogy ez választja el szerintem a fogyasztó, azt, hogy te fogyasztó vagy, vagy azt, hogy műélvező vagy, és nem azért, mert elit meg azt, hogy érteni kell, csak azt, hogyha neked valami fontos, azt birtokold, az legyen meg, az legyen egy kötődésed hozzá fizikálisan. Tehát, hogyha te azt mondod, hogy igen, én Pink Floyd fanatikus vagyok, és minden nap meghallgatom a Dark Side of the Moon-t, de hogy így, hogy aztán, mit tudom én, holnap meg elcsap a 4-es metró, akkor meg ott van, senki nem fog erre emlékezni, most a Spotify előzményeit visszanézed, nem, hanem ott van a lemez, ott van, megörökli a gyereked. Ott, tehát, hogy az így, az te vagy, az a te terednek, meg ott, mit tudom én, hát a festmény kirakod a falra, érted? Ugye ez a képzőművészetben például, igen, egyébként jó, hogy ezt ugye felosztad, mert persze, hogy adja magát, a kedvenc, van egy, mit tudom, egy kortárs festő, akit szeretek, akkor nem csak naponta párszor megnézem, megnyitom a képét, akár nagy képernyő, mit tudom, akár kiteszem a tévére, és akkor nézegetem egy picit, és de szép, aztán meg bezárod a képernyőt, hanem az oda jár a falra. Vagy egy szobrot is, nem az van, hogy felrakom VR szemüveget, és akkor hogy 3D-be körbejárom, aztán meg leveszem, hanem az legyen ott. Ez legyen, mert ez a fizetet, hogy akkor is, hogyha nem szól a zene, de az, hogy nekem otthon vár menetre készen a Pink Floyd bakelitem, az szerintem egy nagyon fontos tudat abban, hogy a művészethez közelebb kerüljünk.
0: Feltételezem, hogyha az említett egy albumra összegyűlt zenékből vagy művekből, akkor neked is valahogy azért célod esetlegesen a fizikai formátum megjelentetés.
1: Abszolút, abszolút, meg hogyha nem is, meg még egy dolog ehhez, hogy meg egyáltalán az album, mint formátumos, nem csak az, hogy a zenét hogy hallgatunk fizikailag, hanem terjedelembe, és ugye most anélkül, hogy belemérnénk ebbe a divatos fogalmakba, attention, spam, stb. Én is úgy hallgatok zenét sajnos, hogy számonként, meg playlistjeim vannak ilyen hangulatra, olyan hangulatra, hallgatok egy számot, eszembe jut, stb. Hát basszus, ugye ugyanúgy egy számnak van egy íve, amit ugye van mögötte egy szándék, egy művészi koncepció, ugyanúgy egy album mögött is van, egy 5 számos, vagy 12 számos album mögött is van, és ugye nem nagyon hallgatunk már így zenét. Én is csomószor azt mondom magamnak, hogy igen, Bruno, menj végig az albumon, hallgass meg a lassú számot is, ami annyira nem tetszik. Egyébként nagyon sok ilyen albumhallgatós élmény így változott az évek során, hogy most ugyanarról az albumról már csak a lassú számokat hallgatom. De hogy igen, hogy egyáltalán, hogy albumban gondolkozzunk, persze, én ebben nagyon szeretném, hogy ezt én fontosnak tartom, és ez abszolút terve van, hogy koncepciózus album legyen megjelentetve, ha 2 ember, 3 ember veszi meg, úgyis most már nem az a, tehát nem így terjed ugye a zene, ugye a közönség felé, a nagy közönség, a világ viszonylatba vett közönség felé, de hogy legyen, azért menjünk, ne, még ha ez most már tradíció is, vagy hagyományőrzés, de hogy legyen.
0: Hogyha egy picit előre tudsz tekinteni a közeljövőbe, akkor a már felsorolt formációk, vagy a saját zenekaroddal hogyan, merre, miket tervezel, akár erre az évre, nem kell feltétlenül most dátum szerint fellépéseket, csak hogy úgy nagyságrendileg, aki tényleg kíváncsi, és most még pluszban is felkeltettük az érdeklődését, hol láthat, hallhat téged?
1: Hát a Haridrama zenekarunkkal most elég sok izgalmas dolog van, pont azért, mert volt ez a kis szünet, több tag is volt külföldön, és előre dolgoztunk egy picit még az elmúlt már egy év fél évben, felvettünk nagyon sok ilyen kis singlet, klippekkel, és ezek havonta érkeznek meg, illetve most egy live session is volt velünk a Pannoniában, ez a Pigeon Session, az azt hiszem augusztusban fog kijönni, és velük alapvetően most nagyon aktívan, mert most ugye újra együtt a csapat, és nagyon aktívan dolgozunk sokat. Hú, mi is még? Hát ezen kívül egyébként alkalmilag az összes emlegetett formációval itt meg ott leszünk, illetve a saját triómmal most májusban fogunk majd többet fellépni vadonatúj anyaggal.
0: Hát akkor nagyon sok helyen találkozhat veled azért a közönség. Egy helyen biztos, hogy nem, az óceánon.
1: Az biztos.
0: Köszönöm, hogy itt voltál, és örülök, hogy beszélgettünk.
1: Nagyon köszönöm a lehetőséget.
0: A Szakcsi Plusz mai adásának vendége Barakonyi Bruno, nagybőgős basszusgitáros volt. A szerkesztő műsorvezetőt, Esztergályos Mátét hallották.
2: Ez volt a Szakcsi Plusz, a Szakcsi Rádióban.
3: A műsort a Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT készítette.
2: Programajánló a Szakcsi Rádióban.
4: A magyar jazz új generációjának egyik legígéretesebb vokális művésze lép színpadra kvartettjével augusztus 19-én Budapesten. A Czakó Virág Kvartettel a főváros Modern Jazz Klubjában találkozhat a közönség. A fellépésen a formáció vendége Cselik Gábor zongorista, tanár lesz. A fiatal énekesnő együttesének tagjait a magyar jazz széna kiváló formációiból már jól ismerhetjük. Gitáron Réger Attila játszik, a doboknál Richter Ambrus, nagybőgön pedig Czakó Péter működik közre. Vérbeli jazz díva a mainstream, nagyzenekari jazz budapesti ünnepén. Augusztus 28-án a Főváros Nemzeti Hangverseny termében ad koncertet az amerikai születésű sztárénekes Veronica Swift a Budapest Jazz Orchestra közreműködésével. Swiftnek eddig frontemberként 6 stúdiólemeze jelent meg, a legutóbbi saját nevét viselő album 2023-ban. Elképesztő énektudását, virtuóz improvizációit és érzelmes előadás módját második alkalommal csodálhatja meg a budapesti közönség. Ismét egy gyöngyszem a már a klasszikussá vált ingyenes budapesti Jam Session sorozatban. Augusztus 21-én este a Főváros Központi Jazz Klubjában a Junior Prima Díjas zongora művész zeneszerző Egri János Junior triója szórakoztatja a nagy érdeműt. A zenekarban a fiatal frontember mellett színpadra lép a műfaj legendás alakja Egri János nagybőgős és Pecek Lakatos András dobos is. Egy délután 5 kiváló hazai formáció a magyar jazz ünnepén. Immáron 4. alkalommal éltetik augusztus 23-án Budapest nagyszabású zenei intézményében a magyar jazzt, amely rendezvény a műfaj hazai kiválóságai előtt tiszteleg.
2: Programajánlót hallottak. A programok részletes leírását megtalálják a szakcsiradio.hu weboldalon. Műsorajánló.
3: Jövő héten a Szakcsi Rádióban. A Jazzportré nyári válogatásának vendége szerda este 19 órától Harcsa Veronika. Legkedvesebb előadóit péntek este 19 órától a Jazz Kedvencek nyári válogatásában mutatjuk be. A Szakcsi Rádió műsorait meghallgathatja a Szakcsi Rádió weboldalon, applikációban és a YouTube-on is. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.
5: Már nem csak az online térben, de a Petőfi Rádióban is bemutatjuk a Szakcsi Rádió zenei kínálatának legjavát. Szakcsi Jazz Óra minden este éjfél és egy óra között a Petőfi Rádióban, benne a Magyar Jazz Rádiójának legjobb szerzeményeivel.
2: Műsorajánlót hallottak. Szakcsi Rádió, a Magyar Jazz Rádiója. Ez a jazz koncertek. Legendás koncertek a jazz világ nagyságaival. Minden nap 20 órától a Szakcsi Rádióban. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.
4: Kedves hallgatóink! A jazz koncertek ma esti adásának első felében a Tóth Viktor tercet, majd a BG5 koncertje hallható. Közreműködik Szandai Mátyás és Hemid Drake, valamint Billegergő, Almási Márton és Bécsi Bence, Miskolci Márk és Szabó Sipos Ágoston.

Ez a Jazz Koncertek, a Szakcsi Rádióban. Legendás koncertek a jazz élet világsztárjaival. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.

Thank you.

Ez a Jazz Koncertek a Szakcsi Rádióban. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.

Ez a Jazz Koncertek, a Szakcsi Rádióban. Legendás koncertek a jazz élet világsztárjaival. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.

0: Kedves hallgatóink! A jazzkoncertek ma esti adásának első részében a Tóth Viktor tercet, majd a BG5 koncertjét hallották. Közreműködött Szandai Mátyás és Hamid Drake, valamint Billegergő, Almási Márton, Bécsi Bence, Miskolci Márk és Szabó Sipos Ágoston. A felvételek a Szegedi Ifjúsági Házban, valamint a Magyar Rádió 6-os stúdiójában készültek 2016. november 12-én és 2016. október 1-én.
1: Ez a Jazz Koncertek a Szakcsi Rádióban. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója. A következő műsor egy korábban elhangzott műsor ismétlése.
0: Kedves hallgatóink! A Jazz Koncertek ma esti adásának második felében a Szabó Dániel Quintet koncertje hallható. Közreműködik Bacsó Kristóf, Zana Zoltán, Szandai Mátyás és Juhász Márton.

0: Köszönjük szépen Zana Zoltán, Lacsó Kristóf, Juhász Márton és Szandai Mátyás.
1: Ez a Jazz Koncertek a Szakcsi Rádióban. Legendás koncertek a jazz élet világsztárjaival. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.

Ez a Jazz Koncertek a Szakcsi Rádióban. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.

0: Kedves hallgatóink! A jazzkoncertek ma esti adásának második felében a Szabó Dániel Quintet koncertjét hallották. Közreműködött Bacsó Kristóf, Zana Zoltán, Szandai Mátyás és Juhász Márton. A felvétel a szombathelyi Lamantin klubban készült 2016. június 22-én.
1: Ez volt a jazzkoncertek a Szakcsi Rádióban. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója. Egy korábbi műsor ismétlését hallották. Műsorajánló.
2: Már nem csak az online térben, de a Petőfi Rádióban is bemutatjuk a Szakcsi Rádió zenei kínálatának legjavát. Szakcsi Jazz óra minden este éjfél és egy óra között a Petőfi Rádióban, benne a magyar jazz rádiójának legjobb szerzeményeivel.
1: Jazz reggel. Minden hétköznap 6 órától a Szakcsi Rádióban. A szakcsirádió.hu weboldalon, valamint mobil alkalmazáson. Szakcsi Rádió. A magyar jazz rádiója. Műsorajánlót hallottak. Szakcsi Rádió. A magyar jazz rádiója. Ez a Jazz Labor. Kísérleti zene a jazz különböző műfajaiból. Minden nap 23 órától a Szakcsi Rádióban. Szakcsi Rádió. A magyar jazz rádiója.

Tak,

Yeah, I'm about to...

Так, не мы так же. Так и дам.

Ez volt a Jazz Labor a Szakcsi Rádióban. Éjfél van. Ez a Szakcsi Rádió. A Magyar Jazz Rádiója.

Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója. Ez a Jazz Hajnal, minden hétköznap éjféltől a Szakcsi Rádióban, a szakcsirádió.hu weboldalon, valamint mobil alkalmazáson. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.

a Jazz Hajnal a Szakcsi Rádióban. A szakcsirádió.hu weboldalon, valamint mobil alkalmazáson. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.

Műsorajánló. Jazz délelőtt. Minden hétköznap 9 órától a Szakcsi Rádióban. A szakcsirádió.hu weboldalon, valamint mobil alkalmazáson. Szakcsi Rádió. A magyar jazz rádiója. Jazz koncertek. Legendás koncertek a jazz világ nagyságaival. Minden nap 20 órától a Szakcsi Rádióban. Szakcsi Rádió. A magyar jazz rádiója. Műsorajánlót hallottak. Szakcsi Rádió. A magyar jazz rádiója.

Ez hajnal a Szakcsi Rádióban. A szakcsirádió.hu weboldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.

Ez a Jazz Hajnal a Szakcsi Rádióban. A szakcsiradio.hu weboldalon, valamint mobil alkalmazáson. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.

Műsorajánló. Impro. Kedtől péntekig 11 órától a Szakcsi Rádióban. Szakcsi Rádió. A magyar jazz rádiója. Szakcsi Plus. A Szakcsi Rádió tehetséggondozó műsora. Vasárnap 19 órától, ismétlés hétfőn 11 órától a Szakcsi Rádióban. Szakcsi Rádió. A magyar jazz rádiója. Műsorajánlót hallottak. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.